0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszöntjük a mai műsor hallgatóit. A mai rádió műsorunkban egy visszatekintés fogunk feldolgozni az itteni és az ausztráliai magyar közösségről. Hogyha kimondom Csapó Endre nevét, akkor az idősebbek főleg úgy felköpek a fejüket, és egyből eszükbe jut erről a névről a Magyar Élet című lap, amit Csapó Endre szerkesztett a munkatársi közösségével. A Magyar Élet című lapot Ausztrália szerte terjesztették, sajnos 2016-tól megszűnt, mert nem tudták tovább fenntartani, éppen ezért. Ugye ennek a lapnak a múltjáról szeretnék beszélni, és azon túlmenően arról a közösségről, aki szerkesztette ezt a lapot, akik fontosnak tartották a magyar média terjesztését Ausztráliában, és legfőképpen Csapó Endréről szól ez a mai műsor, amely egy professzionális film alapján lett elkészítve, amit Józsa Erika, Sydneyben élő újságíró férjével, Demián József operatőrrel és rendezővel szerkesztett együtt. A filmnek egy részét fogjuk bejátszani a rádióban, tehát ugye a hangját hallják majd ugye a kedves rádióhallgatók, azonban így is élvezhető. Ezen túlmenően pedig a különböző államok, szervezetek, vezetői fognak megszólalni, és értékelik a itteni magyar közösségnek az életét. Egy kicsit múltba tekintés is lesz, és egy kicsit jelen is lesz ebben. Mindenképpen Csapó Endre azt a magyar közösséget tesztesíti meg, amely ugye 48-49-ben kezdett kifejlődni, ő ehhez a generációhoz tartozik, a régi bevándorló magyarokhoz, akik a polgári foglalkozásuk mellett fontosnak tartották azt, hogy a magyar szót terjesszék Ausztráliában, és nem csak profi irodalmi szinten, hanem közösségépítő szellemben. Annak a közösségnek is, annak az embercsoportnak fontos volt a magyar közösséget igazán számon tartani. Megjelentettek az újságjukban minden államban minden magyar közösségi rendezvényt, és számon tartottak minden kicsi, nagy klub és egyéb közösségeket, egyházi közösségeket is mindent. Az ausztráliai magyar élet 74 éves múltra tekint vissza. Ez a mai műsor ennek egy nagyon nagy szeletét fogja bemutatni. Jó rádióhallgatást kívánok a rádióhallgatóknak, épüljenek belőle!

0: Ausztrália, hivatalos nevén Ausztrál Államszövetség, föderatív királyság, amely az ausztrál kontinenst, Tasmania szigetét és számos kisebb szigetet foglal magába. Fővárosa Canberra, nagyobb városai Sydney és Melbourne. Földünk hatodik legnagyobb területű országa, hagyományosan a legmagasabbak közé rangsorolják az életminőség, az egészségügy, az oktatás területén. Lakossága megnégyszereződött az első világháború óta, amely növekedést főleg a bevándorlás biztosította. A második világháborút követően több mint 6 millió ember telepedett le az országban. A magyarok első szorványos kivándorlásai az 1848-49-es szabadságharc után történtek, amikor az aranyláz is volt Ausztráliában. Az 1900-as évtizedekben mintegy 200 ezer magyar talált új hazára ezen a tájon, és az 1970-es években Erdélyből és Délvidékről is sokan települtek Ausztráliába. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint napjainkban mintegy 80 ezer olyan ausztrál állampolgár él az országban, akik magyar ősökkel, felmenőkkel rendelkeznek. Munkájukkal, teljesítményeikkel jelentősen hozzájárultak a kontinens fejlődéséhez. Legjobbjaik megtalálhatók a tudományos, a művészeti, az üzleti életben, a sport, az irodalom és a közélet minden területén. Létrehoztak magyar klubokat, templomokat, iskolákat, közösségi házakat, foci csapatokat, zenekarokat, televíziót, rádiót, újságot, kulturális és közéleti egyesületeket. Közöttük az egyik legjelentősebb életmű Csapó Endre író, újságíró nevéhez fűződik.
1: Véleményem szerint Csapó Endre a nemzeti magyar újságírásnak az egyik legnagyobb ikonja. Miért is? Hát elsősorban azért, mert 6 évtizeden át képviselte azt a nemzeti újságírást, amit azóta sem képviselt egyetlen újságíró sem. Arról van szó, hogy több ezer kilométerre a szülőföldjétől, hazájától olyan részletes információkat kapott, illetve szerzett az anyaország, a Kárpát-medencei magyar kisebbség és az emigráció magyar életéről, közéletről, politikáról, gazdaságról és így tovább, amivel nagyon-nagyon kevesen, szinte senki sem rendelkezett. És azokban a 70-es, 80-as években, amikor még nem volt internet, nem volt Facebook és semmi ilyesmi nem volt, rettenetesen nehéz volt ilyen pontos tájékoztatást kapni ezeknek a nemzetrészeknek az életéről.
2: Rettenetesen tiszteltük, hiszen hihetetlen nagy tudása volt, és rettenetesen becsültük azért, hogy a magyarulságot csinálta. Hatalmas munkabíró képessége volt, és ahol csak ott lehetett, ott volt fényképezőgéppel, és csinálta a dolgokat. Szerkesztette az újságot, és aztán, mint ahogy a későbbiek folyamán kiderült, nem csak hogy szerkesztette, hanem terjesztette, és olyannyira, hogy házról házra járt, akiket ismert, és elvitte az újságot nekik.
3: Csapó Bandi az az ember volt, aki tudta, érezte, mint intellektuális szempontból, mint emocionális szempontból, hogy ő igazat mond, faktumokat mond, tényeket mond.
4: Bandi bácsi egy csodálatos ember volt. A cikkeit mindenki, az volt az első, a vezércikket mindenki elolvassa, mert a pillanatnyi politikai, főleg Magyarországgal kapcsolatos eseményeket nagyon pozitív irányból világította meg. Tehát ő sosem ért uszító vagy valamit, mert az olvasóra bízta, hogy tulajdonképpen mit értsen belőle. Igazából arra törekedett, hogy a kis Magyarország valahogy jusson előre.
5: Én azt gondolom, hogy Csapó Endre Bandi bá nem csak tárgyilagosan, elfogulatlanul mutatta be a valóságot, hanem azt elemezte is, mindvégig felelősséget érzett szülőföldjéért, honfitársaiért, és ez feladatot rótt rá. Ő azt vallotta, hogy ausztráliai magyar, és magyarnak lenni Ausztráliában számára feladatot jelent. Olyan emigráns volt, aki önzetlenül tett a nemzetért, egy szellemi műhely volt. Én azt javaslom, hogy ma is értő figyelemmel olvassuk őt operencián innen és túl.
0: Csapó Endre Répcelakon született 1921. november 11-én. Írásaiban gyakran megemlékezett az itt töltött évekről, szép szavakkal írt a település lakóiról, szorgalmáról, tehetségéről, mindig büszke volt arra az értékrendre, amit a szülőföldről vitt magával a nagyvilágba. alsóiskoláit Sárváron, középiskoláit Veszprémben végezte. Aztán kereskedelmi diplomát szerzett, és könyvelőként dolgozott Veszprémben, majd Budapesten. 1943. szeptemberében bevonult sorkatonai szolgálatra, előbb Kolozsvárott, majd Budapesten szolgált. 1945. januárjában fogságba került, ahonnan júliusban szabadult. A háború után önálló vállalkozással nyári vendéglőt létesített Alsógödön, ám az akkori politikai helyzet nem kedvezett sem a vállalkozásának, sem a közéleti ambícióinak, szociáldemokrata irányultságának. Kezdetben bízott az ország helyreállításában, látva a magyar nép akkori csodálatos élni akarását, és hitt a békeszerződés után meghirdetett orosz kivonulásban. Amikor már a szociáldemokratákat kezdték üldözni a kommunisták, és felgyorsultak az események, látni lehetett, hogy ebből proletár diktatúra lesz. Körülötte is fonták a hálót. 1948. februárjában elmenekült az országból, ám októberben visszaszökött, hogy magával vigye feleségét és kisfiát. A passaui emigránstáborból vándoroltak ki egy év múlva az ausztráliai Queenslandbe. Több ausztrál-magyar szervezetben töltött be vezetői tisztséget, rendezvényeket szervezett, erősítette a magyar összefogást és ápolta az óhaza iránti kapcsolatokat.
6: Kedves hallgatóim! Megállapíthatjuk, hogy a magyarság fennmaradását az együvé tartozás erős érzése tette lehetővé sok évszázadon, néhány évezreden át, és ha a magam példája említhető, nagyon korán találkoztam a nemzeti szolidaritás érzésével. Elemi iskolai tanítómat a felvidékről üldözték el családjával együtt, tőle tanultam meg, mit tett Trianon a magyar néppel. A cserkészet, a katonai szolgálat, orosz hadifogság, a kommunizmussal szemben álló politikai mozgalmak, majd a személyes szabadság és jövő érdekében vállalt emigrálás, mind azt az üzenetet erősítették meg bennem, hogy nekünk magyaroknak össze kell kapaszkodnunk, nem szabad elvesznünk. Nem szabad lemondanunk a szerepről, hogy mi ránk emigrációs kötelezettséget rótt a történelem. Ausztráliába egyszerre érkeztünk 1948-49-ben mintegy 20 000 magyar, akik iskolázottságunkat és nemzeti elkötelezettségünket Horthy Miklós Magyarországában kaptuk, ezért neveztük magunkat nemzeti emigránsnak. Egyházi közösségek, egyesületek alakultak, engem is megtalált a közösségi feladat.
0: Különféle munkákat vállalt. Levelező tanfolyamon tervező-rajzolói végzettséget szerzett, és egy cukorgyárban egészen 1977-ig dolgozott, amikor is nyugdíjba vonult. Ekkor indult meg igazából Csapó Endre újságírói és szerkesztői tevékenységének több évtizedes termékeny életútja. Felkérték az 1957 óta Melbourne-ben megjelenő Magyar Élet című hetilap főszerkesztésére.
6: Ausztrália egy kontinensnyi nagy terület, ahol a magyarok szanaszéjjel élünk, így igaz. És ennek a szanaszét élő magyarságnak egyetlen összekötő kapocsa az újság. Azon kívül hát ugye a magyar találkozók, de ez csak 3 évenként van, de hát annak is a meghirdetése az is az újság. És a mi újságunk egészen különleges abból a szempontból, hogy nagyon sokat foglalkozunk az egyesületi élettel. Sokat foglalkozunk azzal, hogy mit csinálnak a gyerekek, az iskolás gyerekeink a magyar iskolákban, ugye meg szerepléseik alkalmával. Krónika rovatunk az sokszor 24 oldalas újságból, néha 6-8 oldalt.
0: Hetente írt vezércikkei híressé váltak, mind Ausztráliában, mind a nagyvilág magyarsága számára, mert ezeket a cikkeket sok helyütt átvették közlésre a helyi lapok.
6: Amikor én Ausztráliába kerültem, nekünk az első dolgunk volt az, hogy valahogyan beilleszkedjünk. utána azután egy kicsit körülnéztünk, hogy mi összeszedjük magunkat, és egy ilyen kis magyar világot magunknak megteremtsünk a nagy idegenségben. Nagyon sokáig természetesen nem tudtunk gondolni arra, hogy az óhaza segítségünkre lesz, hiszen ismerjük a viszonyokat, viszont most 10 évvel ezelőtt azért más irányt vett a mi világunk is, vonatkozva Magyarországra.
7: A magyar élet 57 végén lett alapítva egy Gordon Rezső nevű úr által, és a mai napig is lényeg ez az újság, ami Ausztrál szerte, és most már mondhatom Magyarországon is, talán némi népszerűségnek örvend. Ha a lapot szeretném jellemezni, akkor egy talán példát hoznák fel. Tessék elképzelni, hogy Magyarországon beleértve, vagy hozzáadva a régi felvidéki, délvidéki, erdélyi részeket egyre egy újság jelenne meg. Még az a helyzet itt Ausztráliában velünk, hogy egy újság lévén nekünk kell kielégíteni a felvidéki, délvidéki, erdélyi, és természetesen a otthon Magyarországon jött olvasónak az igényét. Négyen dolgozunk, ketten Sydneyben Józs Erika és Csapó Bandi, de az ottani irodák vezetői, és Melbourneben a feleségem, jó magam, teljes időben, ami teljes idő 7 napot jelent különben. Kisegít az anyósom, aki a komputert kezeli, kisegít a fiam, aki az újság felragasztásánál segít, és a különböző városokból az alkalmi tudósítók. Na, ahogy a lap eljut a világon talán majdnem mindenhova, úgy szintén a világon majdnem mindenhonnan jön tudósítás. Brazíliától kezdve Amerikából, az elszakított országrészekről, állandóan Magyarországról, és persze helyben majdnem minden városból. Ha összeszámolom a tudósítókat, talán 50-en is vagyunk, akik szintén ez a családhoz tartoznak. Nem hiszem, hogy ehhez hasonló jó kapcsolat a világon még létezne, ami van Sydney és Melbourne között. Én a Csapó Bandival 13 éve, Erikával 7 évek lassan, és azt hiszem, hogy a világon máshol is megoldható lenne így a együttműködés, a jó munkatársi viszony, egy azon múlik csak minden.
8: A lapot tulajdonképpen, tehát 2 városban, amely egymástól majdnem 1000 kilométer távolságra van, állított, szerkesztettük össze. Az anyagokat innen elküldtük Melbourne-be, és tulajdonképpen ezen az újságon keresztül tartották a kapcsolatot nagyon-nagyon hosszú ideig, ameddig nem voltak ilyen Duna TV-k, még egyebek, amik összekötöttek bennünket a világgal. Az egyedüli kapocs a magyar élet volt. Ez egy 2 családnak a vállalkozása volt alapjában véve, a Márfi és a Csapó családé, addig, amíg én 30 évvel ezelőtt nem csatlakoztam az én családommal. A férjem ugyanis operatőr, rendező, gyakorlatilag dokumentált ezt az egész utóbbi 30 éves korszakot, nem csak az újság szempontjából, hanem az itteni magyarság életének és eseményeinek szempontjából. Tehát egy ilyen értékmentő munka volt valamilyen formában, hogy megmaradjon az utókornak az, hogy milyen volt ez a korszak, az a nagy változások korszaka az ausztráliai magyar emigráció életében. Az újság több évtizeden át fenntartotta magát a saját előfizetésekből és hirdetésekből. Erre nagyon büszke volt Bandi és Attila is. És büszkék is lehettek, mert kevés olyan emigrációs lap van, amelyik teljesen önállóan, mindenféle adomány és segély nélkül tartotta fenn magát évtizedeken keresztül. Ez viszont azt jelentette, hogy amikor elkezdtek fogyni az előfizetők meg a hirdetők, tehát elkezdett kihalni egy nemzedék, utána meg kihalni egy másik nemzedék, akkor hirtelen zuhant a bevétel, a nyomda költségek meg a posta meg emelkedett. Tehát hirtelen kerültünk olyan helyzetbe, hogy már nem volt elég a bevétel ahhoz, hogy a lapot ki lehessen nyomtatni. Ebben a konjunktúrában viszont nem fordulhattunk a magyarországi alapítványokhoz, mert a pályázatok kikötötték, hogy csak szervezetek és egyesületek pályázhatnak. Tehát egy ilyen teljesen abszurd helyzet alakult ki, hogy az, ami a lapnak a büszkesége volt, gyakorlatilag az volt a veszte, rendkívül megalázó volt Csapó Bandi számára és Márfi Attila számára is. Nagyon-nagyon megalázó volt. Az életüket tették fel erre a lapra, amelyik Magyarországot szolgálta, és Magyarországért volt. És és akkor elutasították őket gyakorlatilag. Lényeg az, hogy 2018-ban elérkeztünk arra pontra, amikor már annyi volt az újság adóssága a nyomdánál, hogy Márfi Attila házát veszélyeztette. És akkor döntötték el azt, hogy szinte egy napra a másikra, hogy hát akkor kész. Decemberben az utolsó lapszámot kinyomtatjuk. Nagyon nagy szívfájdalom volt mindenkinek. Én a lapot 2014-től vagy 2015-től feltettem az internetre. Másrészt pedig létrehoztunk férjemmel egy arany videótárat, amiben mindazok a dokumentumfilmek digitalizálva benne vannak, illetve hát részletek a filmekből, amiket jelentősnek tartottunk itt az ausztráliai közösség életéről beszámolni. Bezárult át a lap 2018. decemberében, 2019 elején volt egy ünnepség a Magyar Házban, ahol elbúcsúztattak bennünket, és hát aztán sajnos Csapó Endrét is el kellett búcsúztatni, tehát nem élte túl a magyar életet.
0: Sokszínű és gazdag az ausztráliai magyarság közösségi élete, amelynek hű krónikása volt az Ausztráliai Magyar Élet című heti lap, de könyvalakban is napvilágot láttak ezek a történetek. A Panoráma Világklub által kiadott Ausztrália és Új-Zéland Magyar Világa című több száz oldalas könyvben több mint 400 képes életrajz, közösségportrék, a társasági élet eseményei, kivándorlási történetek, az emigrációs irodalom alkotásai, számos érdekesség és egy hasznos címtár is szerepel. Idézzünk a könyv előszavából. Ott van a kezük nyoma a kontinens minden területén. Építészek, tudósok, politikusok, képzőművészek, előadóművészek, sportolók, orvosok, irodalmárok, újságírók, üzletemberek tucatjai járultak hozzá tehetségükkel, tudásukkal és munkájukkal a kontinens fejlődéséhez bizonyítva, hogy bárhová is veti a sors a magyart, mindig megállja a helyét. Hogy milyen a magyar élet ma Ausztráliában? Szóljanak erről azok, akik évtizedek óta önzetlenül és fáradhatatlanul szervezik és irányítják az ausztráliai magyarság életét.
9: Én alapvetően akkor kerültem be a magyar közösségbe, amikor a gyermekünk 3 éves lett, és elkezdtem hordani őt a magyar iskolába. És ezen keresztül aztán megismertem a többi magyar szervezeteket is, és az iskolában titkár lettem, mert én ilyen kis nyüzsgő vagyok, minden lében kanál, ahogy mondják, és ennek kapcsán megismertem a többi magyar vezetőket is. És amikor Kardos Béla visszavonult, akkor engem kért fel, hogy vegyem át a szövetség vezetését 2013-ban. És akkor 4 évig vezettem a Magyar Szövetséget, ami alapvetően egy ernyőszervezet, ahová beletartoznak mind azok a magyar szervezetek, amelyek Sydneyben működnek. Ezek nagyon sokan, legalább 30-35 ilyen szervezet volt akkor, amikor mi kijöttünk majdnem 50 évvel ezelőtt, és rengeteg rendezvény volt. Ez most azért eléggé megvékonyodott, de még így is vannak az egyházak, az iskolák, a Caritas, a cserkészet, az idősek otthona, a délvidéki klub, és hát a Rádió Mozaik Sydney, és ezek mind ez alá, az ernyő alá bújnak be, hogy úgy mondjam, és a New South Wales-i Magyar Szövetség az, amely ezt mind számon tartja, dokumentálja, mi tartjuk a kapcsolatot a magyar állammal, az magyar állam képviselőivel, a nemzeti ünnepeket rendezzük, és általában összefogjuk ezeket a szervezeteket. Havonta vagy két havonta van gyűlés, és az év végén mindig a következő évnek az eseménynaptárát megbeszéljük, ki, mikor, mit szervez, hogy előre tudjuk, hogy milyen események jönnek.
10: Ezt a telket egy 3 szobás családi házzal a magyar közösség 1993-ban vásárolta meg. Azóta rengeteg alkalommal volt itt rendezvény, és van is a mai napig. Későbbiek során a 3 szobás családi házból, ami most éppen felújítás alatt van, hozzá lett építve egy újabb épület. Hátul van egy nagy teraszunk, ahova körülbelül körülbelül 120 embert le tudunk ültetni. Van egy kopjafánk, egy emlékkertünk, azt szoktuk megkoszorúzni. Ott van az 1848-as mártíroknak, az 56-os szabadságharcosoknak az emlékműve. Generációkon keresztül önkéntes munkából készült el, önkéntes munkából tartjuk fent a Magyar Házat, és mindenki a családja, a munkája mellett munkálkodik annak érdekében, hogy amikor valakit belépik a Magyar Ház kapuján, úgy érezze magát, hogy itt vagyunk ezen a pici szigeten, és ez a pici sziget pedig Magyarország.

A Nyugdíjas Klub 22 évvel ezelőtt alakult, Nagy Sándor és Nagy Magda alapította. Mi 2006-ban vettük át, 7 évig voltunk a vezetői, én az elnök, Zsuzsika volt a titkárom. Nagyon jó vezetőségi csapat volt, aki irányította a klubot.

0: A zenén kívül és a klub vezetésen kívül képmontásokkal foglalkozom. Általában a Covid előtti időszakban 55-60-an voltunk minden kedden. Mi összesen éppen csináltam egy statisztikát, 7 év alatt 234 alkalommal jöttünk össze, és 16 alkalommal volt kirándulás. És minden évben rendeztünk magyar estet a német klubban. De a legnagyobb rendezvényünk a 15 éves évforduló volt.
1: Több mint 30 évvel ezelőtt alakult a Gold Coasti Magyar Egyesület. Én 25 évig voltam a Gold Coasti Magyar Egyesület programszervezője, nagyon sok jó programot csináltunk. Kerekes Samu 14 évig volt az elnök. Ő volt a leghosszabb ideig működő elnök a Gold Coasti Magyar Egyesület életébe. Tavaly visszavonultunk mind a ketten, most már csak az iskolára szeretnék koncentrálni. Az új vezetőség ott folytatja, ahol mi abba hagytuk. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egy jó csapat átadta a helyét egy másik jó csapatnak.
2: A Brisbane-i Magyar Színtársulat 2007-ben alakult, amit nagy tiszteletű Kovács Lőrinc lelkipásztor alakított. 2018-ban csináltunk egy Kárpát-medencei turnét, tehát bejártuk Magyarországot, Felvidéket, Délvidéket, Erdélybe fejeztük be, Farkaslakán, Tamás Járonnak a szülőfalujába. Ez egy csodálatos lehetőség volt, hogy egy ilyen színdarabot mi visszavigyünk az anyaországba. A fogadtatás, az a szeretet, amit kaptunk, hát azt nem is tudom kifejezni szavakban. A színdarabokat természetesen elvittük ide is, Ausztráliába, a keleti és a déli parton lévő nagy városokba, és mindenütt akkora sikerünk volt, hogy legtöbb helyen telt ház volt, meg nem szűnő tapssal, és olyan eset is volt, hogy odajöttek idős nénik, és azt mondták, hogy ők miután eljöttek a 60-as évek elején Magyarországról, ez volt az első alkalom, hogy ők magyar színdarabot láttak színpadon. Tehát már ez is megérte.
1: Egy csodálatos völgybe vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Merriam Valley, és amikor ide kijöttünk, mondjuk 15 évvel ezelőtt, akkor szükségét éreztük, hogy mi is építsünk egy kápolnát ide, amit aztán stílusosan Boldogözsép kápolnának neveztünk el. Mindenki, aki $1000 vagy annál nagyobb értéket adott a kápolnánkba, van egy oszlop, ahol a nevüket megörökítettük. Mivel Queensland államban nincsen katolikus pap, ezért Adelaide-ból felszoktuk hozatni a Horváth László atyát egy évbe kétszer, és nagyon szeretik az emberek, amikor jön, és végre magyarul hallgathatnak szentmisét. Minden évben ez a két alkalom nagyon összefogja az embereket, összetartja. És van egy hely, ahol utána természetesen bográcsost főzünk, és mindenki a lelki feltöltődés után a pocakját is megtömheti. Szerintem ez a kápolna a Gold Coasti Magyar Egyesületnek a legnagyobb büszkesége.

0: Ez az egyik legcsodálatosabb dolog, amit valaha is elkezdtünk Katival, nejemmel, hogy elkezdtünk rágyózni. És később derült aztán ki az, hogy egy individual, tehát egy egyén önmagába nem ér sokat. De hogyha a közösség mögéje áll, vagy a közösség mellébe áll, akkor egy egész más pozícióban van, és onnan ki tud teljesedni. A magára a rádióról magazin jellegű program, mi nagyon élvezünk, minden témát fölölelünk. Nagyon sok olyan téma van, ami úgymond controversial, úgymond kiveri a biztosítékot. Humorral és jó fogalmazással, úgyhogy nagyon sok mindent el lehet mondani. A világon mindenütt, mindenütt vannak tudósítóink. 16-an vagyunk körülbelül, meg kell egy pár embert említeni minden körülmények között, mert hosszú idője velünk vannak. Kolozsi Erzsébet például, ő csinálja az ausztrál históriát, Kicsi Gyuri, ő csinálja a hírszerkesztést, Kis Ágnes, ő a budapesti összekötőnk, szenzációs dolgokat hoznak, Tóth Gergő, ő az amerikai hangja, Cinege Noémi a Szlovákiából és Csehországból jelentkezik be, és Bálint Csaba a Délvidékről. És egy life membershipet kaptunk a TRRR rádió állomástól, ami annyit jelent, hogy elismerték a 30 éves tevékenységünket a rádióállomásnál.
1: Csapó Endre népszerűsége nem csak Ausztráliában, hanem az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Magyarországon is egyre jelentősebbé vált. Olvasták írásait, meghívták előadásokra, barátai és ismerősei száma egyre szaporodott. Mindezt nem csupán szakmai kvalitásának köszönhette, hanem emberi tulajdonságainak is. Csendes, szerény mentalitása, széleskörű tudása, segítőkész, önzetlen hozzáállása a közügyekhez, az emberi problémákhoz Csapó Endrét a legszélesebb körben ismerté és elismerté tette.
2: Nagyon sokat tanultam Csapóban itt az évek során. Emberi tartásból és a szerénysége, a személyisége rendkívül különleges volt. Nem egy megosztó személyiség volt, hanem inkább egyesítő. Annak ellenére, hogy mindenki fölött állt tudásban, és a cikkei azok hihetetlenül érvényesek és aktuálisak még ma is, de soha nem viselte ezt a arcot, ezt a kalapot. Mindig rendkívül szerény ember volt.
0: Egy nagyon érdekes e-mailt kaptam 2 héttel a halála előtt, és ott azt mondja, hogy őszintén örülök annak, hogy mi ismerjük egymást, őszintén örülök, hogy vagytok, nem tudjátok elképzelni, hogy milyen hihetetlen nagy szolgálatot adtok a magyar társadalomnak ittként a diaszpórában, úgyhogy csak fel a fejjel, és csak így tovább. És ez valami olyan óriási erőt adott nekünk, olyan bizalmat adott, hogy minden, ami az múltban volt, úgymond megértetlenség, az úgy nagyjából el is tűnt.
2: Szokatlan ez a csend. Rendszerint nagy zsivaj volt, amikor ide érkeztünk a házhoz. Rendszerint Vandi születésnapjait jöttünk ünnepelni, legalábbis az utóbbi 10-15-öt. És a társaság változott ugyan, évről évre kevesebben és kevesebben maradtunk az asztal körül, de minden alkalommal egyformán lelkesen ünnepeltük a következő esztendőt, amit megért Bandi. Az utolsó a 97. volt.

0: én mentoromnak tekintettem. Mert szinte olyan volt, mint egy apa. És nem, soha nem volt olyan szava, hogy na, már ezt ne tedd be, hanem megvilágította, és én jöttem rá, hogy ezt a mondatot másképp kell megfogalmazni. Szóval, hogy mondjam, nagyon kevesek vannak olyanok, akik így tudják a véleményüket kifejezni. Hát nagy törés volt az ausztrál újságírás életében az, hogy ő elköszönt tőlünk, sajnos nem tudta megérni a 100 évet. Ő tulajdonképpen, Bandi bácsi, nincs közöttünk testileg, de viszont a szelleme az itt van, és az a lényeg.
1: Ami nagyon kedves emlékem, és talán az utolsó emlékem ővele, hogy 2019-ben Bandi bácsi kapott egy kitüntetést a magyar államtól, amit a konzul Fráter Olivér adott át neki, és együtt mentünk ki Bandi bácsihoz a házba. Ekkor már ő nem igen hagyta el a házat, bár egészen sokáig vezetett, annak ellenére, hogy már 90-en fölül volt. És elmentünk ezzel a kitüntetéssel, és Bandi bácsinak átadtuk ezt a kitüntetést, és ekkor Bandi bácsi megmutatta nekem, hogy ő hol is dolgozik. Ez volt az első alkalom, hogy én láttam, hogy ő hogyan szerkeszti az újságot. Végig csodálatosan élénk volt, az esze az úgy vágott, mint a borotva, és nagyon jól ráérzett mindig, hogy a különböző politikai eseményeknek majd milyen következményei lesznek. Minden héten ő írta a vezércikket. Ezek a vezércikkek aztán összegyűjtésre kerültek, és még az utolsó beszélgetésünkben mondta, hogy hát ezt még szeretné befejezni, hogy minden év fel legyen dolgozva, sajnos ezt már nem érte meg.
2: Műveinek 10 kötetes gyűjteménye, amik megjelentek Magyarországon, gyakorlatilag minden oldalát saját maga készítette el, InDesign nevű tördelő programmal, oldalakba beszerkesztette a cikkeket, és kötetbe állította össze őket. Sajnos az utolsó kettőt már nem tudta megcsinálni. Ezt végül is Tanka Lászlóval közösen és fiával Miklóssal, aki segített a számítógépből előásni az anyagokat, úgy készítettük el utólag. És ezért hálás vagyok, hogy megjelenettek ezek a kötetek még Bandi halála után is. És remélem, hogy az olvasó örömmel veszi őket kézbe.
3: A Csapó Bandi bácsit igazság szerint közelebbről és személyesen 2017-ben ismertem meg, amikor elvállaltam az Ausztráliai Magyar Szövetségnek a vezetését, és ennek kapcsán is hívott engem föl Bandi bácsi, ugyanis 1954-ben ő is benne volt abba a csapatba, amikor megalapították az első Ausztráliai Magyar Szövetséget. És utána nagyon sokat beszélgettünk és találkoztunk is. Bandi bácsit én nagyon szerettem. Nem csak, hogy intelligens volt, korát meghazudtolva az őszhajával, nagyon szép arcú volt. Előzékeny volt, udvarias volt, és messze menően tudom, hogy mennyire fontos volt itt az Ausztráliában élő magyarok számára. A magyar élet, neki azt hiszem, hogy a családja mellett az élete volt. Nagyon szerette a vezércikkeit írni, és mindig nagyon ragaszkodott, hogy papír formájában meglegyen ez a magyar élet nagyon-nagyon sokáig, a heti lap. Az jó leső érzés volt, hogy minden héten a postán megérkezik a magyar élet, és kinyithattuk, és ott volt az első oldalon Csapó Endre vezércikke. Hiányzik Bandi bácsi nagyon.
2: Csapó Endre főszerkesztő volt, de nem viselkedett főszerkesztőként, nem gyakorolta ennek a mondjuk, titulusnak a velejáróit. Egész egyszerűen baráti alapon tárgyaltunk meg mindent, nem is minden nap, nem is minden héten, volt úgy, hogy havonta egyszer, volt úgy, hogy két havonta egyszer, még ilyenek is voltak. Érdekes módon itt 3 nemzedék, a Csapó Endréjé, akik 47-49 között érkeztek Ausztráliába, a Márfi Attila, aki az 56-osokkal érkezett, és az enyém, az én nemzedékem, a 80-asok. Tehát három különböző nemzedékből teljes összhangban tudtunk egy lapot futtatni, annélkül, hogy bármikor, bármilyen vita lett volna köztünk.
4: A nagy kérdés a 21. század elején ugyanaz Ausztráliában is, mint a nyugati emigráció tengeren túli közösségeiben is. Megmarad-e a magyar nyelv? Meddig él a magyar kultúra a nagyvilágban szétszóratott magyarság köreiben?
5: Itt a diaszpórában, és főleg a délkeresztje alatt, mi olyan mérhetetlen messzire vagyunk mindenünnen. 22 óra minimum utazás innen Magyarországra, és pillanatok alatt el lehet felejteni a nyelvet. Éppen pár nappal ezelőtt találkoztam egy olyan magyar emberrel, aki 78-ba jött ki, és már nem beszél magyarul. Szóval abban a pillanatban, amikor te elveszted a nyelvedet, elveszed az identitásodat, és magyarnak lenni jó, de tényleg jó, és főleg itt jó, legyen bárhol a világon, ez egy nagyon erős kapocs a nyelv, és számunkra hihetetlen fontos.
2: Csapó Endre rendkívül fontosnak tartotta azt, hogy a nemzeti emigráció tevékenységét, történetét ismertesse a világgal. Ők még úgy jöttek ide, hogy kibírjuk azt a kis időt, aztán majd hazamegyünk. Aztán 56-ban rájöttek, hogy jó sokáig kell azt még kibírni. Tehát ez a nemzeti emigráció, ez rendkívül széleskörű munkát folytatott, politikai szinten lobbizták az ausztrál kormányt, mindenféle, bármilyen magyarországi botrány és probléma volt, azt ők itt rögtön felhozták, és rögtön ráfordították a figyelmet. Szóval rendkívül sok minden történt, tüntetések, kiadványok, tájékoztató brosúrák, minden az ausztrál közvélemény és politika tájékoztatására. Ezért, ha alkalom adódott, akkor rögtön csinált egy kiállítást a vendégeinek ezekből a kiadványokból, és akár itt nál az udvaron, vagy a Magyar Házban kipakolta és elmagyarázta, hogy ezek a kiadványok mik, és honnan, és hogyan, és miért. Végül is a Magyar Házban helyet kapott egy gyűjtemény, bármikor megtekinthető, ott van, de ugyanakkor én igyekszem ennek a digitális változatát az interneten, a YouTube-on elérhetővé tenni. Tehát Csapó Endrénről és a vele készült beszélgetésekből alakuljon ki egy kép arról, hogy mit is akart, és ki is volt tulajdonképpen Csapó Endre.
5: Miután meghalt, volt egy kiállítás itt a Magyar Házban. Arra a kiállításra én csináltam 3 ilyen jó nagy vitrint, amiben végsősorban az érmeit, a könyveit és minden egyebet be lehetett tenni, és be lehetett zárni.

0: Csapó Endre számtalan kitüntetésben részesült. A legutolsó egy helyi ausztráliai kitüntetés volt a New South Wales-i kormány részéről. Egy életműdíjat kapott 2017-ben. Az előzők magyar kormánytól, ausztrál kormánytól, különböző helyekről magas szintű kitüntetéseket kapott. Elhelyezte őket szépen a vitrínben, néha gondolom nézegette őket, de soha nem mutogatta. Szerényen fogadta ezt is, tehát nagyon hálás volt, nagyon örült neki, nagyon értékelte, de nem dicsekedett vele.
1: Az egész világon nagyon tisztelték őt, Amerikától, Kanadától kezdve mindenütt. És a másik kedves élmény az ebben az évben ért, amikor Magyarországon jártunk augusztusban, és ellátogattunk Nyíregyházára a Kállai gyűjteménybe, ahol Bandi bácsinak jó pár kötete ott van a gyűjteményben. És számomra ez egy nagy öröm volt látni.
2: Csapó Endre bácsi, aki majdnem 100 éves koráig élt, és az utolsó pillanatig dolgozott, gyakran elhangzott a szájából, hogy a diaszporában élő magyaroknak a legfontosabb a magyar iskola. Mert a magyar iskolába tudjuk a gyerekeknek átadni azt, ami ahhoz kell, hogy megmaradjunk. És itt a diaszporában a megmaradás az létkérdés. Ha elveszítjük az iskolákat, nem lesznek iskolás gyerekek, akkor elveszítik a fiatalok a nyelvünket, a kultúránkat, a népszokásainkat, és az nagyon nagy kár lenne.
1: Nagyon jó a kapcsolatunk a Sydney konzulátussal, a nagykövetséggel is, és mi vagyunk azok, akik kapcsolatba lépünk a Bethlen Gábor alappal, amikor a Kőrösi Csoma Sándor program, vagy a Mikes program keretében jönnek ide ki ösztöndíjasok.
2: A Gold Coast-i magyar

0: a beszélgetés, hogyha a gyerek érti, hogy mit mond a nagymama. 10 éve működünk, általában 2 osztályunk van, és dolgozunk azon, hogy óvodát is beindítsunk, mert ugye az óvodásokból lesznek az iskolások.
1: A probléma az, mint minden a világ, fejlődik, és a gyors fejlődés az bennünket is elért. Sajnos nyomtatásban nem tudott túlélni a magyar élet. Ha egy újonnan jött kisgyerek elangolosodik, akkor ő már soha nem lesz magyar. Tehát nincs érzése. De a anyaországhoz való kapcsolat, lényeg az, hogy az itt felnővő ifjúság is beszéljen magyarul. Mert akkor meg tudja érteni az otthoni dolgokat, kapcsolatban lenni a rokonokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel, és így tovább. Szóval ez a lényeg az egészben.
0: Nagyon fontosnak tartom a magyar iskolát, mert elsősorban közösségépítő ereje van. Bármelyik gyereket megkérdezik, tudják már, hogy 48-ban mi történt, és népdalokat tudnak énekelni könyv nélkül. Nagyon szeretik a magyar szokásokat, karácsonyra mézes kalácsot díszítenek, ajándékokat gyártunk. Nagyon szeretnek táborozni az itteni gyerekek, amit szintén magyarországi segítséggel tudunk megoldani. És olyankor 30-35 gyerek összejön. A tábor része a tanítás, a kézművesség, a népdaltanulás, a néptánc tanulás. Ezek a dolgok nagyon fontosak. Vannak ötleteink, amiket emberekkel tudunk megvalósítani. Úgyhogy nagyon kutatjuk azokat az embereket mindig, akik bármilyen formába szeretnének és be is tudnak folyni az iskolánk életébe, hogy segítsenek nekünk életbe tartani ezt az iskolát.
2: Ezen mi gondolkoztunk mi nagyon sokat, hogy lehetne az utánpótlást megszervezni. Sajnos ezt nem lehet megszervezni. Vagy van, vagy nincs. Ez organikusan vagy följön, vagy nem jön föl. Azt szokták mondani, hogy amikor a zászló

0: tényleg érti, hogy mit jelent magyarnak lenni a dél keresztje alatt. Én hihetetlen bizakodó vagyok, és hát nagyon remélem, valaki majd egyszer szép napon kap egy inspirációt, az egy szenzáció dolog lenne, nagyon reméljük, hogy így lesz.
1: Sokan azt mondják, hogy minek kell építkezni, talán nem lesz utánpótlás. Én nagyon-nagyon optimista vagyok, én meg vagyok győződve, hogy amíg a magyar nyelvet beszélünk, amíg a magyar iskoláink működnek, amíg cserkész csapataink vannak, mindaddig, amíg érdeklődnek a magyar kultúra iránt, megtartsák a magyar nyelvet, ma az a, hát ugye nyelvében él a nemzet, amíg én nagyon-nagyon optimista vagyok, hogy amiután az én generációm már nem lesz, lesz mindig, aki tovább vigye a fáklyát. Mert én meg vagyok győződve abba, hogy egész Ausztrália szerte, amelyik generáció most csinálja ezeket a közösségi munkákat, lesz a következő generáció, aki át fogja venni a stafétát. Erre nagyon jó példa például a Gold Coaston. Most egy fiatalabb generáció, 30-40-50 éves generáció vette át a klubnak a vezetését. Úgy érezték, hogy most rajtuk a sor, én meg vagyok győződve, hogy ugyanez fog történni Ausztráliában, minden városban, ahol magyar közösség van.
2: Hogy valójában milyen lesz a magyar jövő Ausztráliában az elkövetkezendő évtizedekben, ezt nehéz megjósolni. Ám az biztos, hogy Csapó Endre munkássága és a ma élő nemzedék jó hátteret biztosít ahhoz, hogy a magyarok megőrizzék nyelvüket és kultúrájukat a távoli kontinensen. És ne csak megőrizzék, hanem tovább vigyék magyar értékeinket a legifjabb nemzedék körében is.

Megvonom, megőrzöm, tanítom, továbbadom. A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elkopni nem hagyom.